Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu, ba-tudu